tajam, tajam, tajam. Ini ada kereta di, nanti kereta, nanti kereta, nanti kereta. Tahan dari kereta, nanti kereta. Tadi kita nanti kereta. Tajam, tajam. Thank you.